0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

A gyulai Szent Miklós román ortodox templom harangját hallották. Az első dokumentum, amely említést tesz a városról, 1313-ból való. A Gyulán élő román nemzetiségű lakosság nagyon tisztelte ősei vallását. Már 1695-ben itt egy erős román ortodox gyülekezet működött. A törökök visszavonulása után a város Harrucher János tulajdonába került, aki a románokat a vár közvetlen közelébe telepíti. A városnak ezt a részét a mai napig nagy román városnak nevezik. Itt a vár mellett épült meg 1721-ben fából az első román ortodox templom. 1801-ben hatalmas tűzvész pusztított az egész városban, és a templom is leégett. Az új templom alapkövét 1802-ben rakták le. A munka Ziegler József ács és kömműves irányítása alatt 10 év megszakítással 1824-ig tartott. Barokk stílusban épült, klasszicista elemekkel ötvözve. A műemléktemplom védőszentje Szent Miklós. Az ikonosztázion a templom egyik legértékesebb darabja. Az aradi Mihajlo Janis szermester műhelyében készült. A rajta levő ikonokat Arszat Teodorovicsi szerfestőművész készítette 1824 és 1827 között. 1928 nyarán Predmerszky Béla budapesti festőművész a mennyezetre freskókat készített. A torony azonban csak 1854-ben épült meg, magassága a keresztel együtt 42 méter. Először 1946-ban egy kis harang, majd ezt követte a középső, és végül 1960-ban a legnagyobb harang került a toronyba. Mindhárom harangot Szlezák Rafaelné öntötte Pest-Szent-Lőrincen.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunk első felében a Moszkvai Zeneakadémia egyik növendékét, Gerece Pétert ismerhetik meg, aki zongora művésznek készül. Majd egy különleges alkotótestvérpár, Kállai András és Kállai Henrik mesélnek festészetről és időtlen értékekről.

0: Péter, mesélj nekünk a kezdetekről, hogyan jött az életedbe a zongora.
1: Szüleimnek volt a 10. házassági évfordulója. Én akkor még csak 3 éves voltam, amikor ők rendeltek egy élőzenészt. Zenélt egy szintetizátoron.
2: Mondja Gerece Péter egyetemi hallgató.
1: És én akkor 3 éves koromban oda mentem, és így nagyon tetszett. És akkor az a zenész azt a döntést hozta, hogy ott hagy nekem egy szintetizátort, mert úgy gondolt, hogy érdeklődöm. És aztán ugye 10 éves voltam, amikor már igazából elegem lett abból, hogy semmi értelmeset nem játszom rajta. És én jártam egyébként általános iskolába, kórusba, úgyhogy nagyon sok népdalt ismertem már akkor. És egy ilyen pár népdalt hallásból elkezdtem így kikövetkeztetni, amit sikerült is. Egyik nap édesanyámmal, amikor

0: éppen hazafelé tartottunk, hirtelen eszébe jutott, hogy ma tanít a kihelyezett tagozaton a zongora tanár. Felmentünk Virág Józsefnéhez, hogy mondjam, ez egy eléggé speciális dolog, hogy évközben azt mondta, hogy jó, akkor jövő hét hétfőn mikor érsz rá?
1: Akkor ő már negyedikes volt, és én éreztem valahol, hogy ez a fiú nagyon tud.
2: Mondja Gerece Gáborné.
1: Hogy valahova el kell indítsam.

0: Tulajdonképpen az első pillanattal kezdve én már eldöntöttem, hogy ez az enyém lesz. Ez a gyerek, fölveszem.
1: Mondja Virág Józsefné Larissa zongora tanár.
0: Nagyon élénk, nagyon gondolkodó, érdeklődő gyerek, és nyilvánvaló áldott zenei képességekkel. 10 éves kor zongora szakmából ez egy kicsit már későnek számít. És amiatt, hogy eldöntette, hogy tovább megy 14 évesen a zenei pályára, a középfokról, azok szerint 3,5 évem volt, hogy fölkészíteni ezzel azért eléggé nehéz anyaggal. De nagyon-nagyon kitartó volt a gyerek, nagyon sok segítséget kaptunk a anyukájától, apukájától, szülei részéről.
2: Eljutottunk ugye a felvételig, 5 zeneművészeti szakgimnázium közül 4-be felvettek, így elkezdtem a tanulmányaimat a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumban, ahol a kiváló zeneművészeti oktatás mellett nagyon jó közismereti oktatás is van. Utána átkerültem a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumba, ott érettségiztem, majd ott még maradtam plusz 1 évet, ugye 5. évem. Ott is rendkívül jó zongoratanárom volt, Fadi Sarolta, valamint ez alatt, az 5 év alatt is a szolfés zeneelmélet oktatás, azért azt kell, hogy mondjam, hogy világ szinten elismert, szóval nagyon erős a színvonalak.

0: már régóta, mint álom, megfogalmazódott bennem a Moszkvai Állami Csajkovszki Konzervatórium. Ott voltam 5. évben, és na jó, hát akkor ezt megpróbáljuk. Hál' Istennek felvettek, mindenki nagyon meglepődött.
1: Neki ez egy álma volt. És mi mindig csak hesegettük, hogy jól van, Peti, persze, majd mész majd Moszkvába. Nem akartuk elhinni, hogy ez az álom be fog valósulni. És hát sodrottunk az élettel, és hála jó Istennek, őneki ez sikerült.
2: Én tudom, hogy mennyire nehéz bekerülni ebbe az intézménybe. Az egész világból jönnek oda tanulni, hiszen nagyszerű zongoratanárok vannak.
0: Különböző európai, latin-amerikai, valamint ázsiai országokból gyűjtenek olyan diákokat, akik szeretnének kifejezetten Oroszországban tanulni. Az én szakomra, ugye zongora tanszakra egyetlen egy hely volt.
3: Beváltotta a hozzáfűzött reményeket ez az intézmény?
0: Abszolút, sőt, jobban felnyitotta a szememet. Rendkívül tisztelik a kultúrát, nem csak az oroszt, mindenféle kultúrát. Ott a tanárok rendkívül műveltek, de ők nagyon szeretnék ezt a tudást átadni. Szóval, amit ők megszereztek tudást, mondjuk nézzük meg csak a zongora részét. Nekem jelenleg ott a tanárom, Daria Alexandrovna Petrova. Ő Vera Garnastajevánál tanult, aki pedig Henrik Neuhausnál. És ezt egészen vissza tudnám vezetni Anton Rubinsteinig, akinek a testvére megnyitotta 1866-ban a konzervatóriumot, amit ezek a művészek tanítottak, amiről gyakorta, könyvet is írtak, elsajátította a következő generáció. És ezt továbbadják, és azért élnek, azért dolgoznak, hogy ezt a tudást, ezt a kultúrát ők továbbadják, hogy később mi is továbbadhassuk.

0: Igazából az orosz zeneirodalomból nekem a romantikától kezdődően egészen a mai napig nagyon-nagyon közel áll hozzám. Miben különbözik az orosz zeneirodalom, mint mondjuk a magyar vagy a francia? Nyilvánvalóan ugye ott van az orosz lélek.
1: Magyarországon sem kell egyébként szégyenkezni zongora művészként, hiszen óriási múltja is van, jelene is van.
0: Abszolút. És ezzel kint is tisztában vannak. Azok a sajátosságok, amit például Bartók Béla vagy Dohnányi Ernő megvalósított, azok mind a mai napig jelen vannak, és soha nem is fognak elvészni. Liszt Ferenc is magyar származásúnak tartotta magát. Akkor olyan hatalmas művészek, mint például Cifra György vagy Kocsis Zoltán, őnekik a nevei is fenn fognak maradni. Szóval a magyar zenei kultúra az rendkívül, rendkívül gazdag.
1: Ha már beszélgetünk a népekről, akkor van még egy nép. Péter esetében a cigány nép, aki nagyon sok zenészt adott a világnak. Számít ez is valamit?
2: Úgy gondolom számít. A Péter esetében nyilvánvalóan sokat számít, hogy ötvözete cigány kultúra, a magyar kultúra, és valamennyire most már az orosz kultúráról beszélhetünk, ez az ötvözet, az csak pluszokat ad.
0: Nagyon sok tehetséges ember van, de ez nem elég. Sajnos nagyon sok tehetség elvetél, mert nincsen szorgalmuk. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik az alázat. Nehézség mindig lesz, szóval szükséges a kitartás és a türelem.
1: Hogyan képzeled el a jövődet mondjuk 10 év múlva?
0: 10 év múlva leszek 32 éves. Mindenféleképpen a zenével fogok foglalkozni, hogy milyen formában lehet, hogy tanítani fogok, lehet kísérni fogok. Én így is úgy is boldog leszek, amennyiben a zenével értemben és minőségben tudok foglalkozni. Lehet, hogy szólista leszek. Amikor leülök a hangszerhez, mindenféleképpen van egy kötődés. A hangszer és köztem, valamint a zeneszerző és köztem, mi az, amit ő szeretett volna kifejezni, mi az, amit én értelmezek. Valamint, hogyha van közönség, akkor ott van még egy kapcsolat köztem és a közönség között. És akkor ez az egész így magában egy atmoszféra.

0: Én azt látom, hogy a mai korban nagyon fontos visszakeresni azokat a kulturális hagyományokat, tudást, ami örökérvényű, nem csak a mostról szól, hanem mindig is érvényes volt.
1: Mondja Kálai András képzőművész.
0: Ezekből táplálkozom.
2: Nem egy kigondolt program ez, hanem egyszerűen az ember elkezdett festeni. Azért, mert valami kikívánkozott, és a festészet választotta őt, vagy a művészet választotta, hogy valamit megmutasson.
1: Mondja Kálai Henrik festőművész.

0: igazából ez egy különlegesség, hogy van egy testvérpár, és mind a kettő jó képzőművész. Ez ritkaság. Ti hogyan élitek ezt meg?
1: Engem tulajdonképpen megfertőzött a Henrik a művészet szeretetével, mert idősebb nálam, 6 évvel. Persze az ember érzi belülről, hogy nem hiába van ott. Érzi azt, hogy ez megszólítja őt. És tulajdonképpen a Henrik volt az első tanárom. Az, hogy a Henriknek honnan jön, az már egy jó
0: az kérdés. Egy másik kérdés, és honnan jön?
2: Zenész családból származunk. A felmenők között sincs olyan, aki a képzőművészettel foglalkozott volna. Honnan jön? Nem tudom. Nemrég András azt mondta, hogy én csoda gyerek voltam. Elkezdtem önmagamtól ezt csinálni, olvasni sokat. És anyukám nagyon sokat segített ebben, mert 12-13 évesen elvitt a művészellátóba és vett dolgokat. Szerényen éltünk, azt is mondhatnám, hogy voltak nagyon szegény periódusok is, de mégis megvette nekem azokat az alapfestékeket, támogatott, tehát a közeg is támogatott, a rokonaim is támogattak. Hogy nagyapám azt mondta, hogy dolgozik a gyerek, most ne zavarjátok. Tehát nem az, hogy rajzolgat vagy ilyesmi, hanem hogy dolgozik. Én nekem belülről jött ez. Nem tudom, hogy honnan jött egy forrás. És azt biztosan tudom állítani, hogy senkinek a hatása, se rajztanár, se festő, ez teljesen önmagamtól jött. Én magamnak voltam a mestere. Inkább azokat, akik már nem élnek, inkább azokból inspirálódni, de nem ilyen idealista utánérzéssel, hanem rokonságot érezni. Tehát olyan klasszikus mesterekkel, akiket valami miatt nagyon megfogott, és én órákig néztem azokat az albumokat, azokat a reprodukciókat, ami nagyon megfogott. Viszont nagyon fontos megemlítenem, hogy én biztos vagyok benne, hogyha én nem lettem volna képzőművész, András akkor is az lenne. Ugyanúgy a belső forrás az megvolt ő benne is.

0: Amúgy nekem sem volt olyan mesterem, aki olyan szinten hatott volna a művészetemre, hogy az alapjában változtatott volna rajta. Persze voltak tanáraim az egyetemen, meg azon kívül is, akit a szakmai tudás megszerzéséhez tartott a mesternek, de hogy a művészetem szempontjából én is olyan emberekhez tudtam kapcsolódni, akiknél lélekrokonság, én úgy hívom lélekrokonságot találtam.
1: Öt év munkáiból válogattunk ezen a kiállításon. Azt szerettük volna, hogy fölvillanásszerűen egy metszetet adjon a munkásságunkról, mert mégiscsak együtt indultunk, és hogy legyen egy metszet. Viszont a hangsúly azért a mostani munkákon van. A koncepciója az az, hogy belerakjuk egy rendszerbe, hogy a kettőnknek a dolgai hogy kommunikálnak együtt. Próbáltuk úgy kirakni a munkákat, hogy vegyítve legyenek, tehát hogy egymást erősítsék. Amikor az ember kiállítást rendez, akkor mindig az egészet kell vizsgálni. Hogy miért leporolt örökség? Hát tulajdonképpen több rétege van ennek, hogy ugye az identitás, a roma kultúrának szerintem nagyon hiteles derivációja az, ahogy mi megjelenítjük azt a közeget, amiben felnőttünk. Nem akarjuk illusztratívan megmutatni, nem akarjuk aktivista módon megmutatni, mert szerintem egyetemesebbnek kell lennie, mint hogy egy korszakról szóljon csak. Például, amíg mögöttem van munka, 2006-os, ezt a húgomról festettem, mert volt neki egy kapusztis fölsője, és már napok óta figyelgettem, és úgy lefestettem, de tudtam, hogy én nem stúdiumot akarok csinálni. Már akkor 30 éves koromban az volt a célom, hogy ezt kinyissam, és egy általános, egy ilyen éteri, vagy ilyen egyetemes szintű portré, ami egy nagyon mély, de békés melankóliával van megtöltve, és egy ilyen bölcsesség, egy ilyen melankólia. De ugyanakkor ez egy olyan szomorúság, ami egy pozitív szomorúság, valamin túllép az ember, belenéz a világba. Tehát, hogy így megmutatja magát, és ez a fajta gondolkodásmód ugye a klasszikusabb korokra jellemző, és ezt nem lehet eltervezve.
2: Meg talán ezt tanulni se lehet.
1: Megcsinálni, meg tanulni se lehet. Tehát, hogy egyszerűen Istent hagyni kell munkálkodni az ember életében. De inkább tehát a művészetében is. Ha mindent kézben akarsz tartani, és nem hagyod, hogy Isten munkálkodjon, a modern ember nem hagyja meg, mindent kézben akar tartani. Most én nem akarok ilyen társadalomtudósként megnyilvánulni, én csak egy egyszerű festő vagyok. De én azt látom, hogy minden korszaknak megvan a maga szemlélete. Hogy most ennek a korszaknak milyen a szemléletmódja, arra igaz, hogy silányodott mindent. Tehát elvesztette a valódi funkcióját a művészet igazából. Tehát önkifejezéssé silányult, aktivizmussá silányult, szórakoztatássá silányult. Ezeket tudnia kell természetesen, de nem ez a lényege, hanem a lényeg az valamilyen olyan egyetemes dolog, valamilyen szintézis, valami olyan dolog, ami az emberiségről valamit üzen, vagy valamit összefoglal. Az emberi létről, az emberi mi voltról.

az én részemről, ez a leporolt örökség, ez ennek ugye több szegmense van. Az egyik, ami nagyon fontos számomra, hogy időről időre mindig visszanézem a régebbi, akár a gyermekkori munkáimat is, hogy azon az úton haladok-e, amit az ember vele született, valami plusz töltet, ami talán megjelenik a korábbi, a legkorábbi munkáknál is. Ez az az örökség, amit kapunk valahonnan. Ezt nem szabad elfelejteni, nem szabad elhagyni időközben, miközben az ember bejárja a saját egyéni vagy szakmai útját. Én azt gondolom, attól lesz hiteles valaki, mindig van valami ősi, vagy eredeti, vagy egy olyan örökség, ami megmarad. Én azt gondolom, minden tárgyhoz tartozik egy gondolati erő. De nem csak gondolati erő, egy olyan hatás, ami zsigeri. Mint amikor találkozik két muzsikus, és elkezd egymással improvizálni, egy közös zenét létrehozni. Valami ilyesmi ez egy ilyen közös kiállítás. Hogy tulajdonképpen tényleg az, amit én őszintén csinálok, vagy amit a Henrik, ezt kimerem jelenteni, az mindig aktuális. És pont ez a kortalanságtól lesz mindig aktuális. Én csak ezekre akarom inkább fölhívni a figyelmet, hogy ne feledkezzünk el róluk, poroljuk le a tudást, mert megvan. Én azt vallom, hogyha egy alkotás eredeti jó és minőségi, akkor az 500 évvel ezelőtt is kell, hogy tartalmat tudjon közvetíteni, és 500 év múlva is, és a mostnak is szólnia kell. Tehát, hogy egyszerre reflektál a korra, és egyszerre előre mutat, és egyszerre visszafele is tekint, hogy ne maradjon el az, amit örököltünk, ezek a tudások.

0: Elég intuitív, belülről fakadó alkotó vagyok. Így kistályosodtak ki ezek a témák. Tehát nem a téma volt meg először, hanem volt valami belső látomás, vagy valami, amit az ember kap.
1: Mondja Kálai Henrik festőművész.
0: Én legalábbis ilyen alkotó vagyok, és azt láttam, hogy bizonyos sorozatok így szépen kialakultak. Az egyik nagyon fontos sorozat, ez az őrzők sorozat, és pont itt az örökség, hogy a titkos tudás, vagy nem titkos tudás őrzői, egy olyan kultúra, egy olyan emberi tartás, erkölcsi, morális értékek megtartása, őrzése mutatkozik meg ezeknél a munkáknál, ami számomra fontos, amitől a gerincemet érzem. Egyenes tartású ember vagyok tőle. És ez az őrzők sorozat, itt azt vettem észre, hogy emberek, embercsoportok vannak frontálisan előttünk. És ezek az emberek, ezek egyfajta őrzők. Ami mögöttük van világ, vagy ami előttük van világ, nem tudom, köztes állapotot, de mindenképpen összetartoznak. Egy közösség. A közösségben betöltik az adott szerepüket. Ettől az identitásuk nagyon erősen megmarad. Tudják a helyüket a világban. A kapott örökségeket megtartják.

A közös ős, mint olyan, az minden kultúrában megjelenik. Én mindig belülről, tehát hogy tényleg őszintén próbálok dolgozni. És egy ilyen visszakeresés. És hol vagyok én, az egyén, és hogy található meg bennem a közös ős? Hogy található meg bennem az abszolút ember? És ez például hogyan tud megjelenni az alkotásokon? Nyilván van egy ilyen érzet, van egy ilyen ráhangolódás. Mint amikor improvizál egy muzsikus. De az improvizáció az akkor születik. Én szeretek improvizálni az alkotás közben is, de ehhez nagyon magas szintű szakmai felkészültség kell, mint egy zenésznek. És előjönnek ezek a témák, ami sorozatokban fejtik ki magukat, vagy artikulálódnak. Tehát itt van ez az őrzők sorozat, de itt van például a pajzsos sorozat. Torzószerű alakok, ugye a fragmentáció, tehát ez a nem teljes alak elvesztette valamelyik részét, de hogy még védekezésre képes, tehát a pajzs megjelenik, mint szimbólum, ami persze lehet egy tükör is, őrzővé tud válni. Tehát, hogy megvéd valamitől, nem csak önmagát. Ebben a védelemben sajnos fragmentálódik az ember. Az ember veszít magából, hogyha kiáll bizonyos dolgokért. Tehát, hogy sérül, megsérül. De az utolsó pillanatban is, az utolsó erejével is föltartja a pajzsot.

0: megkerülhetetlen kérdés, hogy cigány képzőművészet. Mit gondoltok erről?
1: A szakdolgozatomat a cigány képzőművészet Magyarországon. Abból írtam.
2: Mondja Kálai Henrik festőművész.
1: Eléggé beleástam magam ebbe az egészbe is. Akkor még máshogy gondolkodtam erről a témáról, mint ami most van. Mert ugye érték felmutatás, és hogy fogadjon el minket a többségi társadalom, egy olyan fajta nyelvezet, ami ugye most van kibontakozóba, illetve a 70-es évek óta. Az egyik legfontosabb, vagy a legnagyobb hiba az az, hogy néprajzi kategóriába tartják a roma képzőművészetet. Szerintem az nagyon fontos, de Péli Tamás egy csomó mindenre választ adott, hogy univerzális, egyetemes művész akarok lenni, nem cigány művész. Tehát egy kicsit fordítva ülnek a dolgok a lovon.
3: Tulajdonképpen ez egy olyan kalitka, ahova beterelnek minket, és ránk zárják a kulcsot. Mi nem azt mondjuk, ami eddig kanonizálva volt. Hogyha egy művész emberről beszélünk, ez csak egy csak idézőjelben, de mégis egy nagyon fontos szegmense, de csak egy szegmense. A tortának egy szelete az ő etnikai identitása. Nekem ugyanúgy fontos a magyar identitás, ugyanúgy fontos az, hogy az európai kultúrkörből jövök, és az egyéb identitás formáló szerepeim. A művészetemre gondolok, én megpróbálok egy ilyen univerzálisabb forrásból táplálkozni. Nekem nagyon fontos Pilinszky verse, nagyon fontos Platón barlang hasonlata, nagyon fontos az, hogy keresztény kultúrkörből jövök, de nagyon imádom az amerikai indián kultúrát. Miért ne lehetne egy művész szabad? Nem lehet megfosztani az embert az egyéb identitásától, attól, hogy az csak és folyamatosan csak az egyiket hangsúlyozzuk. Sok olyan alkotó van, akire azt mondják, hogy naív, autodidakta, meg nem tudom, népi művész.
0: Miközben nem.
3: Az közben meg nem. A kvalitás nem attól függ, hogy te elvégezted az egyetemet, vagy nem. Hanem az, hogy érvényesek-e a munkáid, saját művészi világot tudsz létrehozni, annak az útján jársz.
1: Egyszerre univerzális és egyszerre személyes, egyszerre konzervatív és egyszerre modern. Ilyen dolgok jellemzőek a művészetre.
3: Úgy reflektál, vagy úgy szól a világba, hogy a kor embere hozza létre, de nem csak abban a világban érvényes annak a művészi tartalma.

0: Amikor az ember már tudja a saját hátralépve a saját munkáit megállapítani, tehát nem 20 éves, aki még bizonytalan, hanem tudja, hogy ez megkérdőjelezhetetlen, de az elismertség mégsem jön. Ez egy sorsszerűség. De mit jelent az, hogy elismerés? Hát végül is úgy is lehet gondolkodni, hogy ha ebben a korban én elismert leszek, akkor nagyon szomorú leszek.
1: Valahogy az egót azt azért nagyon meg tudja piszkálni a siker, a gyorsan jött siker. Azért én belegondolsz, 2006-ban végeztem a Képzőművészeti Egyetemen, és én 2007-ben már a Velencei Biennálén állítottam ki. Azt éreztem meg, hogy nem szállhat el velem a ló. Alázattal próbáltam ezt a nagy sikert, és ami utána volt, úgy kezelni, hogy ne felejtsem el azt, aki vagyok. Mert hogy ez a művészetem legtisztább forrása. És nem az ego részére gondolok, hanem a közös ősről. Része vagyok valaminek. Ez olyan, mint egy közösségben megtartott szerep. A régi közösségek azért ott nem volt annyi probléma, idézőjelben, mert közösségi szinten megélték, vagy a problémákra választottak. Egy közösségben az individuum nagyon fontos, de alárendelődik a közösségnek. Most ez a kor, hogyha már beszélünk, itt az individuum előrébb van, mint a közösség, ráadásul olyan terheléssel, hogy nem is kell érte tenned semmit. Tehát valódi értéket nem kell felmutatni, valódi munkát nem kell belerakni ahhoz, hogy sikeres legyél. Innentől kezdve a mai kor számára, hogy mit jelent a siker, az tőlem távol áll. Tehát, hogyha nagyon felülsz a siker lovára, akkor az megbokrosodik és levág magáról. A siker az, hogy önmagad előtt egyenes derekú tudsz maradni, és a közösséged, vagy az a közösség, akár szellemi, vagy alkotó közösség megtart.

0: Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Геймиші Еріка». Програма створена некомерційним закритим акціонерним товариством «Дуна» 2026 рік.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Füri Tamás.
2: Mai zenei barangolásunk során egy olyan horvátországi énekes életútjával ismertetjük meg önöket, aki már több mint 50 éve van jelen a színpadon. Sima Jovánovác horvát előadó művészről van szó, aki az éneklés és a zenélés alapjait az általános iskolában sajátította el, majd gimnazistaként, számos pop együttes tagjaként lett ismert a horvát előadó művészek között. Évtizedek múltán pedig ő lett a horvátországi tamburazene egyik meghatározó ikonikus alakja. A műsor első harmadában három dalt hallhatunk tőle. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!

0: čovjek, volim te.
1: Sima Jovanovac felfelő ívelő karrierjét nagyban meghatározta a családja, akitől sok-sok támogatást kapott. Emiatt is született az elmúlt évtizedekben rengeteg családi ihletésű szerzemény, amelyek a hozzátartozóiról, a szeretetről, az összetartozásról és a közösség erejéről szólnak. Sok olyan dalnak volt a szerzője és előadója, amelyben megszólította szeretett feleségét, a fiát vagy éppen az unokáit. Most ilyen dalokból következzen egy csokor.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Sima Jovanovac elismert a horvátországi előadó művészek között. Elismertségének köszönhetően alapította meg a Horvát Zenei Uniót, amelynek tagjai ismert horvát énekesek és együttesek. Emellett létrehozott egy lemezstúdiót is, illetve alapítója a független horvát előadó művészek közösségének, amely a horvát zenész társadalom legjelentősebb érdekképviseleti szerve. Sima Jovanovac számos kitüntetés birtokosa, de ahogy ő fogalmazott, számára nem a kitüntetések, hanem a közönség szeretete a legfontosabb, mert nélkülük az előadó művészek sehol sem lennének. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk ma önöktől. A Nemzetiségek Zenéje műsor mai szerkesztő műsorvezetőjét, Füri Tamást hallották. További kellemes rádiózást!

0: A Duna Média Szolgáltató non-profit zárt körűen működő részvénytársaság megrendelésére készítette az MTVA. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most szerb nyelvű műsorunk következik.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 8-a csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: a 873, az 1588 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Színész, rendező, színházi pedagógus, a Karaván Művészeti Alapítvány vezetője és a Kaposvári Csiki Gergely Színház művésze. Ő nem más, mint Nyári Oszkár, akit színházi munkái mellett mozifilmekből és tévésorozatokból is jól ismer a közönség. A sokoldalú művész az elmúlt évtizedekben színes pályát járt be, amelyhez, mint mondja, a szerencse és az isteni gondviselés mellett leginkább elhivatottság kell.
2: Szerettem azt, amikor először tettem be a lábamat ide, akkor tényleg azt éreztem, és azt is kívántam magamban, hogy én nagyon sok időt töltsek el itt ebben a színházban. Privilégiumnak, varázslatnak éreztem, hogy itt lehetek. Itt vagyunk a Csiki Gergely Színháznak éppen a színpadán.
1: Mondja Nyári Oszkár, Jászai Mari díjas színművész.
2: Én egyébként a színművészeti elvégzése után 96-ban rögtön ide szerződtem, hogy ide vágytam ebbe a színházba, mert a televízión keresztül ezt a színházat láttam. És nagyon tetszettek az előadások, és azt mondtam, hogy én nagyon szeretnék itt játszani. Ennek most már lassan 28 éve, hogy itt vagyok. Sokat változott azóta a színház, de valahogy a nézőtér még mindig megtelik, és estéről estére nagyon jó érzés, hogy egy ilyen csodálatos színházban, egy ilyen palotában játszhat az ember.
3: Korú

Ma este Karinthy Ferenc Dunakanyar című előadását játsszuk Szilvivel a Kamara kávézóban. De valójában ez a kávézó nem létezik, ez most ennek az előadásnak a díszlete. Ma a 36. előadást játsszuk már belőle, úgyhogy eléggé kelendő szerencsére, nagyon szeretik a nézők, és reméljük, hogy 50-ig, és aztán még azután is meg sem állunk. Szilvivel való találkozásom 1995-re datálódik vissza. Az első találkozásunk is egy ilyen furcsa szakmai dolog volt, mert az ő énekórájára mentem be egy meghallgatásra gyakorlatilag. Láttam, hogy egy nagyon szép lány, de nem udvaroltam, hanem szakmailag rögtön azt éreztem, hogy fú, de jó! De jó próbálni. És aztán, amikor leszerződött a Csiky Gergely Színházba, nagyon sokáig elkerült minket közösen a színpad, és hogyha játszottunk és együtt, akkor nem volt jelenetünk, és a

0: pillanatot, amikor úgy hozta a sors, mondjuk azt a színházhoz, a színpadhoz való viszonyunk, és a magánéletünk, hogy alkalmassá váltunk arra, hogy mi belemenjünk egy olyan történetbe, amikor egy kicsit egymást is tépjük, egymás lelkét is bánthatjuk, és nem történik probléma.
1: Meg kellett tanulnunk együtt dolgozni, meg kellett tanulnunk jól együtt dolgozni, és a jól együtt dolgozásnak része az is, hogy merjünk vitatkozni.
2: Mondja Nyári Szilvia, Domján Edit díjas színművész.
1: Nagyon harcos tud lenni a közös alkotásunk, de ez mindig jó irányba mutat, tehát ezek nem öncélú harcok. Az a legeslegfontosabb, hogy nagyon-nagyon tiszteljük egymást emberként, és színészként, művész kollégaként egyaránt. Mindennel, amit ez az ember, akit én választottam, hogy közös utat járjunk, tulajdonképpen mindennel tudok azonosulni, ahogyan ő gondolkodik, ahogyan ő létezik, ilyen sok év alatt, után, közben, az emberek egymáshoz idomulnak. Biztos, hogy ő is sok dolgot vett át tőlem, és a munkánkra is ez mondható el. Az a lényeg, hogy a legvégén, amikor bemutatjuk az adott darabot, akkor azt tudjuk mondani, hogy erről mi igen, mind a ketten ezt gondoltuk, amit most játszunk.
0: Már elkezdődött az előadás, és akkor én most elindulok, ugye, jeleztek nekem, hogy mentek, és 5 perc múlva színre léphetek, és most belépek, akkor kezdődik az a része az előadásnak, ami már ilyen aktív. Ez az a kulcs, amit csörgetni fogok egész előadás alatt. Körbejár, megyek itt most a folyosókon, találkozunk az előadáson.

minden egyes páholyból már néztem az előadásokat. Amikor az ember főiskolás és nincsen pénze jegyre, akkor általában a színházak megengedték, hogy a szakmabéli tanulók, hallgatók bejöjjenek, és akkor leüljenek a lépcsőre, vagy a kakasülő, hogyha volt hely, akkor oda. Általában a történetmesélés, ami leginkább érdekelt engem. Az embert leginkább azok a dolgok érdeklik. Én úgy vettem észre, amiben valami felfedezni valót, valami titkot sejt. És a színház, és azon belül is talán a legkompaktabb, a legerősebb sűrítménye számomra a vers, a dal, a formába zárt tömör mondani való, amit üzenetként el lehet küldeni, meg lehet kapni, és az valami katartikumot vált ki az emberből, mert a különbséget érzékeli ahhoz képest, amit tud, és abban a pillanatban fölismer, amikor egy másik tudással találkozik, egy komolyabb tudással találkozik. Mivel hogy ebben úgy érzem, hogy varázslat van, és ezt elég hamar felismertem, engem ez érdekel, ez a, ami megborzongatja az embert, a katartikus pillanat, amiért eljön a néző. Nagyon sokszor gondolkodtam úgy kisgyerekkoromban, hogy amit piciben meg tudok csinálni, az azt fogja jelenteni a számomra, hogy nagyba is képes leszek-e. És mindig az volt a lényeg a nagyban, hogy az életemben. Azt gondoltam, hogy annyira vonz a művészet és a színház a zene, és nem tudom megfogalmazni, hogy mi, mert kinevetnének, mert ha én ezt megfogalmaznám, akkor már is nem azt jelenteni, amit szeretnék mondani vele. Ez egy érzés volt, egy nagyon komoly vonzerő, és azt gondoltam, hogy hiába kerestem mást, ami ugyanezt az érzést adná, nem találtam. Így maradt a színház.

0: nemzeti táncegyüttessel, az artista képzővel, illetve a Magyar Cirkusz és Varietével. Negyedik partnerként a Karaván Színház, Vidnyánszky Attila rendezte a koreográfiákat, Zsurácki Zoltán és Zsé Vince Zsuzsa hozta létre, a zenét pedig Szarka Tamás írta, és a librettót is egy új megfogalmazása a kisregénynek, amit ugye Gorki írt. Időközönként felbukkan egy ilyen történet, és nagyon gyakran Makkarcsúdrához vagy a cigánytáborhoz, ilyen alaptoposzokhoz nyúlnak vissza. Ez esetben is egy ilyen dolog történt. Egy picit beszélünk a történelmünkről, történetesen, hogy a cigányok Magyarországon, Gorki írt a kisregényben is úgy van, hogy itt élnek Magyarországon, magyarul is beszélnek közben, átjárnak a Kárpátokon, tehát nagyon lehet tudni, hogy itt a Kárpát-medencén belül, vagy annak környékén nagyon komoly csoportok éltek, cigány csoportok, és ugye a darabban meg beszélek arról, hogy nekem már itt az őseim is itt éltek. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amikor egy kulturális érték valamilyen módon körvonalazódik, meg lehet érteni valamilyen módon, akkor azzal kontaktusba is lehet jól kerülni, és nagyjából lehet érteni, hogy hogyan gyógyítják egymást a kultúrák, hogyan egészítik ki egymást. Tehát azt mondom, hogy számomra individuális módon is, tehát az én személyem számára is nagyon fontos, amikor egy színházban egy ilyen tematikájú előadás jelenik meg, és egyként fontos magyar emberként, és egyként fontos számomra cigány származású emberként is, az, hogy egy ilyen darab itt a Nemzeti Színházban jelen van.
1: Itt az arany! És van még! A lányom nem az egyik, annál jobban szeretem, így el se tudom adni se neked, sem senki másnak. Te egy gyönyörű, szirtisast akarsz kalitkába tenni, ám neked egy rabsággal született színege való. Menj haza békülve! Csak az urak szokták eladni mindenüket, a disztolyuktól kezdve a lelkiismeretükig. Adjátok neki vissza.
0: Vendég játszani, az mindig egy különleges helyzet. Vendégjátékra akkor hívják meg az embert, hogyha azt szeretnék, hogy ő játssza azt a szerepet. Ebben az esetben a címszereplőnek az édesapját játszom, Danyilót, aki egy nagyon-nagyon büszke, méltóságteljes, kalandos életet bejárt ember, egy emblematikus figura, mert Kossuth katonája volt. És ez a hazafiasság, ez egy olyan fontos érzés szerintem, vagy a hősiesség, egy olyan fontos érték és érzés, amit érdemes eljátszani. Tehát itt ez nem elválaszt minket, hanem összeköt. És vannak olyan dolgok, amiben teljesen pontosan ugyanúgy gondolkodunk, és vannak olyan pontok, amiben az ember nem is ismer különbséget, mert azt mondja, hogy ez egyként érint minket. És ez szerintem nagyon fontos. A hétköznapjaimban pedig, amikor próbálok egy előadást éppen a Kaposvári Színházban, a Csiky Gergely Színházban, közben meg mindenféle más művészeti projekteket irányítok. Emellett mindig egy picit nehéz, hogy az ember kiüresítve magát dolgozzon, hogy kíváncsi legyen, hogy nagyon befogadó legyen, hogy minden gondolat célba érjen, ami neki van számva. Így a mindennapjaimban szerintem ez a fajta dinamika működik, ez a kiadom, befogadom. Számomra ez a harmónia. Az, amikor nagyon jól megy a kommunikáció, amikor az ember jól össze tudja hangolni a dolgait, és akkor abba beleesik valami kő, és akkor így hullámokat vet, mint egy kútnak vagy egy tónak a vizébe, akkor is azokat nagyon jól tudja kezelni, hogy ne úgy találkozzanak a hullámok, hogy nagyon nagy hullámokká váljanak, hanem szépen kioltsák egymást, vagy egy pic minimálisan erősítsék, vagy gyengítsék egymást.
1: Gondoltam. Én ugyan nem tudom, hogy Attila néve vagyok-e, de én is vagyok olyan legény, mint ők. Én is itt vagyok otthon, én is teszem, amit kell,
2: hallod,
1: ha kellett nekik.
2: Tegyétek, amit kell, csomagoljatok.
0: Legénybúcsút azt fogok játszani 23-án, a játékszínbe duplát, tehát délőtt próba, délután előadás, este előadás, és tök másik csapattal 24-én itt. Délelőtt felújító próba, délután előadás, este előadás. És utána Nemzeti Színház 25-e egyik szereposztással est hajnal, próba előadás, másik szereposztása 26-án, próba előadás. Ezt úgy hívják, hogy hátsó színpad, ez 16 méter. Tehát onnan tudnak lejönni különböző díszletelemek, és ugye vannak ilyen úgynevezett világítási trégerek, ami azt jelenti, hogy egy teljes világítás le tud jönni, felszerelik, és akkor ki tudja szolgálni az előadást. Nincs olyan nap, amikor nem tanulnék szöveget, amikor nem kellene felelevenítenem valamilyen darabnak a szövetét, szövegét, nem abba gondolkodnék, és pután is érezném magam, hogyha ezzel nem kéne törődnöm. Magyarán reggeltől estig tart, ébredéstől az elalvásig, és hogyha sétálok az utcán, akkor is figyelem a karaktert. Igazából azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy festmény, amit aztán az ember lát kiakasztva a falon, és majd azt még el fogják dönteni, hogy mennyit ér. Annak az alkotásnak nagyon hosszú útja van. A kezdete valahol nagyon-nagyon mélyen és kiskorban kezdődik el. Ugyan, mint egy film művészeti alkotásnak, vagy egy előadó művészeti pillanatnak is. Színészként nézek a világra, azt gondolom, de civil ember is vagyok nagyon sok esetben, de ez a kettőnek a határa nagyon sokszor mosódik össze. Tehát amikor azt gondolja valaki, hogy jaj, színészkedik, az egy másik dolog, a színészkedés, az egy olyan viselkedés, ami valótlan, igaztalan. Maga a színészet vagy színészi lét, az az emberre folyamatosan együtt van. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ötleteim keletkeznek a színpadon, hogyha figyelem a világot.
3: Én még olyat nem tapasztaltam az eddigi közel 30 évünk alatt, hogy ő ki akart volna nyerni valakiből vagy valamiből valamit. Én azt tapasztalom, hogy ő mindig csak ad. Hogyha csak az alapítványt nézünk, amit megálmodott és fáradhatatlanul motorizál, ez is a mi közös életünkből elmondhatatlanul sok időt vett el, sok energiát, amit szánhattunk volna a mi közös életünkre. Nekünk úgy alakult az életünk, hogy nem született gyermekünk. De én biztos vagyok benne, hogyha mi egy valahány gyermekes család lennénk, ő akkor is ugyanilyen sok időt fordított volna erre a küldetésre, amit úgy hívunk, hogy Karaván Művészeti Alapítvány.

0: Most a kvázi új játszóhelyünkön vagyunk, a Karaván Színházban. Ez egy 50 férőhelyes kis színház, ami egy üres pince volt, amikor kibéreltük ezt, piaci alapon béreljük ezt a helyet, és felépítettük. Sajnos ugye elég nehéz finanszírozni ennek a működését, de megpróbálkoztunk vele, és úgy néz ki, hogy egy ideje már sikerrel működtetjük a helyet. Az elejére ugrom egy pillanatra, és megpróbálom elmondani, hogy hogy van ez a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány. 2000-ben, akkor már 4 éve voltam Kaposváron társulati tag, és volt egy kis szabad kapacitás, és akkor Miklós Tibor volt a Pince Színház vezetője, és megbeszéltük, hogy ott elindítunk egy stúdiót roma származású fiataloknak, hátrányos helyzetű, tehetséges, a színház iránt érdeklődő fiatalok számára, és akkor csinálunk egy idő után bemutatót, és akkor elkezdődött egy történet. Nekem ez volt a célom, hogyha fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozom, és a színház eszközeivel segítem az ő képességeik fejlődését, az eredményes legyen, és akkor ebből évek alatt lett egy ifjúsági társulat, és aztán már egy olyan társulat, amibe kapcsolódtak professzionális színészek, tehát hivatásos művészekkel együtt játszottak a gyerekek, és akkor így előkerültek a kortárs drámák is. Én egy olyan ember vagyok, aki azt gondolom, hogy igyekszik odafigyelni, nem tud szerintem megfelelő módon, de igyekszik odafigyelni arra, hogy hol kell segíteni. Hol van olyan helyzet, ahol én tudok is segíteni, érdemes is segítenem, és kell is. Jól is jönne az a segítség. Hogyha az emberben van egyfajta ilyen érzék, vagy ilyen érzés, akkor valószínűleg nem lesz számára kérdés az, hogy az identitását felvállalja, vagy sem egy ilyen helyzetben. Én nagyon sokáig nem foglalkoztam az identitásom. Édesapám egy cigány prímás volt, mindig lehetett tudni, hogy mi cigányok vagyunk, de soha nem volt róla szó. Vannak olyan helyzetek, amikor érdemes ezt az aspektust beletenni a dologba, például az, hogy méltóság kérdése, vagy éppen szokások kérdése, előítéletesség kérdése. Nagyon sokszor elő kell venni, de nagyon sokan kérdés van, amikor meg nem kell elővenni. A színpadon nagyon sok minden nem számít. A színpadon bármivé válhat az ember, nem lényeges. És nekem ez soha nem volt így benne a fejemben, de azzal, hogy a Karaván Színházat elkezdtem csinálni, eléggé meghatároztam azt, hogy engem hova soroljon valamilyen szinten a társadalom, hogy én a Karaván Színháznak a vezetője, vagy egy roma nemzetiségi színháznak a létrehozója, vagy működtetője, vagy szíve. Ugyanakkor Kaposváron, ami egy lokális színház, tehát igenis ott vannak olyan nézők, akik eljönnek engem megnézni azért, mert kíváncsiak, hogy én hogy alakítom ezt vagy azt a szerepet, őket nem fogja éppen érdekelni többnyire az, hogy én most milyen identitású vagyok, vagy mondjuk azt, hogy pluszként fogják fel ezt a dolgot. És én ezt nagyon-nagyon szeretem. Én ezt így szeretem fölépíteni. Elsősorban színésznek kell lenni egy színpadon, egy színházi embernek kell lenni, színésznek, színészként nézni a világot, és számomra nem az a legfontosabb a roma nemzetiségi színházunkban, a Karaván Színházban, hogy minden áron egy olyan ember legyen a színpadon, akinek barna a bőre és csillogó fekete szeme van, hanem tehetséges legyen. És hogyha barna a bőre és csillogó fekete szeme van, az még jobb. Próbáljuk meg úgy csinálni, hogyha hibáztál, akkor próbáld megjavítani, és menjél tovább. Újra szedd össze magad a legrövidebb időn belül, mert ez koncentrációról szól. Ez a legnehezebb dolog, az egyik legnehezebb dolog, koncentráltan ezzel foglalkozunk. Maga az a dolog, hogy a pálya a szerencse mellett, ami egy irdatlan fontos dolog, az isteni gondviselés, ami szerintem még fontosabb dolog. Amellett, hogy az ember oda tegye azt, hogy ő mi a vágya, hogy hogyan fókuszál egy dologra, és hogyan tudja a kellő pillanatban megtalálni önmagát abban a helyzetben, hogyan tudja elhelyezni, az rettenetesen fontos. Körülbelül 100 produkcióban vehettem nagyjából részt, most kb. Ott tartok, mondjuk 100 szerepen volt, vagy ezen kívül még volt kisjátékfilmben, sorozatban, nagyjátékfilmben egy 20, tehát hogy ilyen 120 szerep körül vagyok, ami mindenképpen egy mennyiségi kérdés, de tényleg azt tudom mondani, hogy talán 1-2 van, ami nagyon nem esett jól. Ez nagyon szerencsés dolog. Ez iszonyatosan jó dolog. Boldog vagyok ettől, hogy így tekintetek vissza egy ilyen 50 és 60 között. Erre hát többszörösen túlnyúl az álmaimon ez. És ez nyilvánvalóan még nem a vége, vagy remélhetőleg nem a vége, de mindenképpen az a cél, hogy az ember folyamatosan ezen az úton úgy járjon, hogy tanuljon. Ha pedig a nemzetiségi színházi létemre gondolok vissza, persze jó lett volna, hogy ezeknek a tanítványoknak nagyobb lehetőségük lenne, és nem veszne el ennyi fiatal, és aztán lenne egy színház, ahol ők játszhatnának, lenne egy stúdió, lenne, ahol már ők kvázi tanítják az egészen fiatalokat. Persze, nagyon jó lenne, de valamiért így van, és nem akarok a múlttal küzdeni, én sokkal inkább fektetném az energiámat abba, ami az elkövetkező időszakban vár rám, vagy az elkövetkező időszaknak a feladata. Most átmegyünk a szomszédba, ez egy lemezbolt, szabad kérnem egy kávét akkor? A nézőink mielőtt elkezdődik az előadás, ide tudnak bejönni, nagyon szépen köszönöm, ide tudnak bejönni a lemezboltba, ez tulajdonképpen a nézőtéri büfé, addig körül tudnak nézni, és a lemezboltban tudnak válogatni, és aztán utána bejönnek előadást nézni.
1: Doktor úr, doktor bácsi, maga egy műművész, vagy bűművész, vagy amit akar.
2: No? Egyáltalán nem fájt.
1: Ugyan meg, hősnek. Egyébként egy pár műslér megnézheted.
0: Ez Szilvinek és a volt osztálytársamnak, Varga Zsuzsinak az öltözője. Itt öltözünk akkor, amikor jelentek egy házasságbolt játszunk, és akkor itt azért vannak olyan előadások. Hát itt a Dunakanyar is, meg a jelentek is már fönt van, ahol ketten játszunk, de egyébként vannak előadások, a Prá is ilyen volt, vagy a Dunakanyar, ahol szintén egy öltözőbe öltözünk. Én szeretek úgy gondolkodni, hogy ennek az egész univerzumnak része ez a dolog, amit csinálunk. Ez nem egy különleges dolog, de nagyon ott helyezkedik el, ahol születnek a dolgok. Akarat van benne, hogy alakítsa magá körül a világot. Hiszek ebben. Szeretem a harmóniát, de szeretem ismerni, hogy a harmónia miért. Miért és hogyan jön létre egy-egy pillanatra. Hogy értsem, hogy miért. Magyarán ismernem kell a diszharmóniát. A legnagyobb hibákat is hiába követi el az ember, van, aki megbocsásson neki. És meg lehet, és ki lehet javítani, és megfogja valaki a kezet, hogy figyelj, ezt elrontotta, gyere, kezdjük újra. Nem kell vacakolni ezen. Tanuld meg. Én szeretem ezt, és a színház ezt próbálja sugallni, hiszen a halállal játszik. Az élettel, halállal, a legdurvább fájdalmakkal és a legextrémebb helyzetekkel mer játszani a színház. Ez az egyébként, ami a leginkább vonzott, ez a fajta titokzatossága a színháznak, és hiszek benne, hogy nagy méretekben is a lenyomatai vannak a dolgoknak, és a lenyomatoknak a sorbatétele, vagy valamilyen fajta elrendezése alakítja a világot. De az biztos, hogy amikor az ember komolyan gondol valamit, vagy komolyan gondolja azt, hogy akkor most nem gondoljuk komolyan, akkor is egy kicsit közelebb van egy lépcsőfokkal a magas entitáshoz, a Jóistenhez. És talán azért, hogy tudjon mondani valamit, vagy azoknak, akik nem tudnak erre a lépcsőre föllépni, ők is kapjanak valamit a művészet által. Szóval játék, de maga az élet, és az élet nem játék, és közben meg az. És közben meg a színház nem élet, mert a színház, a színház, az élet nem ugyanaz, mint a színház, de a színház nagyon sokat ad ahhoz, hogy az ember az életben elboldoguljon. Nagyon szégyelném magam, és rossz érzést keltene bennem, hogyha nem tennék meg mindent azért, hogy ez a legjobban sikerüljön minden este. Ez nem jelenti azt, hogy jól sikerül minden este, de a szándékom megvan rá.

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Triumfáló glászó. Leunglikon a rádióhozko lovárickó nacionálno glászó.
3: Teven bachtále romale. Kate unglikó rádióvó sajsunen perománi síb. Muroanav Kvalla Gábor. Dujrom, konando busz megállóhó besen andejek vúrdon. Dimovic Szilveszter, hajokun hegyesi ferókodop henelopre trobújte torgyon le romenge. Búgyit robújte keren, szakmit robújte szityon le savora. Dena kádeszi, csipíren andi iskoli, kotecsi szityon mistó e savora. Lerompále anda pázsvárdes míjatrain anda szakoson, sunen o dújtokotor.
4: Szíjék sukár például maskara mende a mári penny, kon szasszán rake szikila, szorvos kinyaj. Már az olesz kisei, dudumasz kisei, i Helena, doktor Kolompár Helena Buseliséi. Dicsol pelate, hogy boj románi sejszi, kekáli sejszi, de boj zurális ávritor... Ávritor gyolanda peste.
5: És sukár el ávritor gyolanda, de nem újjesz a... Kodisei,
4: Jani Pesa, Jani Pesa.
5: Romale Chavale, a sunenka te. Kodisei anni Nyamco kerel, mai baro kurhaza, kerel buti, agy sebes, a sunenka diakana. Godjaki sityari moi, godjaki.
4: Si vikosave sukar peldi, si vikosave rom, akar sosko chori mosi, vagy nasulipe, so andes este oprebarile, sarkadisei. Kadalaseja, szaszka szavó báro zór, zurálipe, hogy voj gindiszárdaszpe, kanacini sej szasz, voj kade gindiszárdasz, hogy voj bizony szasztjár kinyavel. Lako a nav, a kánik doktor Kolompár Helena. Sajke abba a boldasz peszko a nav, ungriko nav, laszpe peszte, szójlak ungriko nav, csizsanesz?
5: Csizsanam, na. Te sajpe napkodi, hogy andi luma, és andi ungró, nacsak, jég Kolompár Helena sajavel. Szakorom, ugye ami rom, és bár idosa mende, dilojkat a nagy csacsesz, a rom nagy diló. A rom egy szigó, hogy jé, szilesz, jiló, a rom nagy diló, kadi nagy csacsesz. Csak tume, te ne hatjáren tume, kóleszke, taj dileszke.
4: Szitjára vle savora, mutivar kana ketane besenkadala romane savora, morbiszára vlenca, kodolav száma, kodoszió báro gindó, jek hávresz csimuken, jek hávresz télediken. Kanapusav jek román sávesztár, hogy szoszi leszki lakó, vagy leszko szúno, tavel sávot, vagy tavel sej, és csizsanen vorba te den mange. Csizsanen kadala terne, vagy színe román sávora, papengo szúno te vorbin. Romale savale, nakolyájven csikamasz, konikasz ávrite szityárasz. De trubujasz te gindiszárasz, ame, hogy a máre savore, a máre románe savore, a színe savore, kan a csizsanen te vor, mint inke cíneszke papengo szúno. Atunci bizony, báro gindo szikate, maskara mende.
5: És kado gindo, te na pizdasz pe gázse, kado gindo, amáro gindo szí. Amáro gindo szí, kan a cíne savoreszke naj szúno, vagy szíles szúló, csak citrommal távri, penel, ke káverom ávri ászállesz, kadila zsavészke búti savale. Gyanesztó penametú menge. Ame rom, ci sam dile, cina te hatiare sa mendileske, ci cina te keras ande amande dilo.

0: Como é puro com chunela menacani, com palpale chai seril pecodô, vai vare cana é rom, é pure rom, janena stepenena venge paramici. Me cade bari le meu pre, nasar legage, tenegage, e saslingi dei, e sas e cunva e paramiciaschi e ginagi, ai cote chai ginavelas le amari dei, ai amaro dad, a venge chucar paramici, a menacade bari lam rom, romane chame. Sas muri mami, Krujal beslem la savorazsénekon pralszasz, kanamilajszasz, kérdem jegszer a jag, hajkotem pilla szamengé majsukár paramicsi. Skodi romnyi amári mámi, csizsanelaszte ginavel, csizsanelaszte iszkiril, de kaszavi zuráli románi kultúra szasz andolako rat, andolako íló, hogy kodi kultúra kancsinastig, vagy koniknastig laszla latár. Na, a kánik meg úgy openav, hogy agyes amen romen náj csiszoszki kultúra. Csi ungriko, csi zsanas, csi pinzsáras misto, csi a mári románi kultúra, csi pinzsáraszaba.
1: Dosta bajok adó a kának, de meg úgy kamav te penav, hogy amen rom, te návaz gázse, te nakérás amen gázse enge, de kadala vorbasz, nak úgy penav, kate trajiszáras amen de ungro, taj kérás a mári búti káde, Sarsopenen, sarvompenen. Ande lenge love tra i saras amemerom, lenge keras buti na romenge.
0: Kodo trubujte penas? Ungriko puv sikadi. Ungriko krisi sikate. Akarso keras, sajavelame akarsosko romani krisi, na stik keras káver, feri ande ungriko krisi saj tra i saras. Sosian andokodó gindo, naj kanci. Egaže. Mukena me romeskete avas, ke na stig tovas tele a mari morci, ke kale sam. Da di čolpe amende i rom sam. Naj bajo, si ande kado bajo.
1: Naj.
0: Čisosko bajo naj si. Ferikodos je ogindo, ksavo rom sitjol, vaj kamele ungriko krisite sitjol, šaj žalandi oprojniškola, šaj avel sitjar kinja, vaj akarso, me kodolem sama, kodola romane šavora, kon sitjile aba jekcerra, kodola bistrem pengo romani pe. Šaj trajilo manus, kate ando ungro kade, hogy kana kere žal, šaj avel rom,
2: Čačes.
0: Maskar penge pral, maskar peskodat, haj maskar peskidej, ke konik citiltója, hogy nastik te vorbil pe vulica romanes, nastik uravelpe, saj uravelpe káde szar jek rom, saj hatjár elpe káde szar jek rom, ke kodot rubuj te penas, o romani pe na anda kodot torgyol, o cipi száras pe vulica, csóras, csóresztrai száras, szia már egy sukár romani kultúra, anda kodi sajtra te andu ungro szakor rom. Bolda palpale, andu muro angluno gindo, Kodopenov, hogy kon szityol, szavó románo sávó szityol, vagy sej, kodó, csi náj bari mangó pepesko, papesko románi pe. És kodó, trobujas tekerel szakorom, te szityol, tavel ügyvédő, tavel szasztjári, tavel sofőri, vagy mezsenapszó, de tavel pasaleszte kasztjári.

0: L'Anglicano Radio osko lovaritsko nacionalno glaso.
1: Andiskola diklem Sisabure, és Csipatyana, szerkezet Lakatos. Kádi heggesztin, kádi hatyárenkodó gépo, szaregázsi csizsanes, csizsangnél, kádi te heggesztin szarvon. Mert csak diklem, fel nem kellő nagy csacsesz. Szék savorom, kastészta kerül búti, asztalosoly, kádi formálil a kast, kádi zsanel te csüril csával a kast, a tanári, pendas, fiam tő művész oszan. Tő művész oszan. E román és savora, lengi gógyi nagyon lási. Csak zsanenszó szilgindó. Ogyi. Ogyi pároly, és abba is savoreszk, ogyi púroly. Szosztár púroly. Szok hérrel, ingrel. És szomalá gyól lesz kandi iskola. És csak savorence pete vorbi száraz. Naporence. Savorence. O savoreng ogyi, abba kinnoj. Vika kere si sosi. Kas sosi. Si mari pe kere, si taluzashi. Nakade si kere sa trubula sa peda os pepera egajen. Išvandi škola maladjon, odale butjenca, ho jamanušeski, ilo šinjol. Ho čači si andikadi luma, ho kadale sa maladjos. Šavale, a tu men, Naka dekerent šavorenca sa trubula, amerom hasar djuva sara sandi luma. Eš na amerom, ava me trajim, amare šavura, eternipe, a ka anak, so avla lenca. Eš žanenso penav tumengo, so avla lenca, pe tumende mol, hoć so avla lenca. Na pe gaže, tumende, u sarba jarele, so denandi godji, E sodenando ilo, chak petumen demol, petumesan lengi dei, lengo dad, lengo papo, lengi mami, e stumesi chiare le cade, kere, ognan di scuola jan, te vishel kedin, te diken sukere lo ositiari, te nakere nasulipe, te namarempe, e shakar sosko lengo ositiare, Hotel Andre lenge mui, és kerem penge búti.
2: Pena su csacimo, szó si per romane telepura. Pasa o csorimo, nako do si o gindo, mi gindo si kodo o csorimo si. De pasa o csorimo, kote si maska le terne, de ne fere il terne, vi e pure oba, sa kábi tó szerezim. Akár káj zsave, me ande butetanen de pirdem, zsikaringando, opreando Miskolci, haj majd úr, a zsitéle zsikaringo Szegedino. Dika vagy Szoszi, Pinzsára, Vle Romen, Pinzsára vagy Szartrain, Eternete kábítószerezin, Vie Pure kábítószerezin. Andakadi, Nájle Gógyi. Nájle Gógyi, oprete diken, hogy Szoszi, ande Szosz teszi, bári Szoszkorom, vagy akár Szoszkorom. Te káde, na stik trai laborom. Na stik, na kadiszi, na andakada la samamerom.
3: Na ján bizony.
2: Na andakada la bútya samamerom. Várjás azt a kávert a szaromány rom. Na káde szép a kiváli románi búti, szarakánik train le rom.
1: Ha kának tú szopendan, kadon angol a zsáv muropral. Nangol a zsáv. Romale, usen tú mendár, hogy szokérgyi lász agyesz andé luma andro rom. Bohóci. És te nahola evén penap kadela vorbi, ha kájszasz vári kának a rom kábító szerezil, Ha gáta lazsav, ha nadoszta májó baró, bajó, nadoszta máró csoripe, nadoszta kalak halamanusengosero, halaromengosero egy gázse, és viáme kérász kada dilipe, ha kodi gindintume, hogy konkerel kadi bújikodó pujáró avla, kadi si o románi pujáripe, na, kadi gáta lazsav, nango lazsav, ha lazsaveszki bújikadi, és bárem ujjessza piren, Ha szosztár pirem báje murész a rom, adje szandikadi luma. Szosztár szantume pujára, kadi szép románi pujári, penna. Kadi románi dilipesi.
2: A sziatunk csika szavé bútja. Kanak jek romes sziek majlásó vúrdon. Ugye várj kanak grasztat trobújt. Trobújt tepén azt ne hojáj vem. Kanik az csika maszti sértoj. Feri kónak ánik sún elamen. Kodó, vikodó zsan el te penel, hogy vi maskar lendeszik a szavé szakánik, ame penas. Nakodó penas, hogy szakorom kádetra élen, kádihatjár elpe, de mai bud sajnos a dosta bajnó, hogy ávritru bújte penav, bud ivar kádetraim. Szia tuncsi kaszaverom, ka szíjek lássó vúrdon, ugye várek a jek lássó graszt, de las oromes sukárpatyiv, a kánik káve, szíjek kánik vúrdon, jek lássó autóvó, ka szíjek lássó autóvó, kodába csitorgyol, andi borba a káveressa, ke voj majd putyárdó kerelpe, ke lesz abba szíváressa. Savale. Barvaipó, na andale vurdona, na andale grasta, na andale kera, na andale love si. O barvaimó, kate andral si, ande a máró vélusával.

0: Újrom. Konando busz megállóhó besen andejek úrdon. Dimovic Szilveszter. Hojokunhegyesi ferókodó Penelopre trobújte torgyon leromenge. Búgyi trobújte keren. Szakmi trobújtek szityon lesavora. Dena kádeszi. Csipíren andi iskoli. Kotecsi szityon mistó esavora. Lerompále anda pázsvárdes míjatrain anda szakoson. Sunen odújtó kotor.
1: Igen, muró prálakálak szópen ez vitú asszaszt újjme asszamma. Meg akarnak pendem, hogy rom, szikor rom, kaj náj gáttan alapepeszte, akarnak be szópená. Bohócikerelande peszte, színes csorot ragácsi, tajávékodó desmillióvó, sajkireleszkó burdon, vagy kádé gindélpe, hogy majd baromanú szár, szár káver, hát me penab ocsacsipó, hogy ágyész, e romén, a burdok erén, tajelóve, a gáta lazsá vikadi.
2: Szóztal nájok a szavé, hogy szityárimó, vagy várik az, majd buti iskolaszi. Szóztal andak adala, putyárem pérom. De hát tedik haszatunk se vie gázsen. Na hát gázse, a gázsen ge majlásse bútya, vagy andakodi putyárin pe vivon, te szile maj bút lóvőm, te szile maj lássó ker, te szile maj lássó vúrdon. Savale, csingrasz le maj dúr. Kanamér az, hatunk se, nangeszke rak hagyilam, mi nangeszke zsasztara.
1: Hogy ami csiszám gázse, csitru bút, te kodite kerász szarvokeren. Konkérdez várikának adala bújtjai kábító szerezései gázsé. Konkérdez ki bár emújjenge kérdinépe szile csoró burdón, vagy szile majd mistó trajínpe szare káve rom, tehát gázsé.
2: Dikhez le gázsén dikhaztéle, de ame rom lendarszítjú vaszkadala nászol bújtja.
1: Haj majmúj szárazalén, ha majmúraszám, akkor pusam me. Mécsi majmúj szárazlé, pe szityárimó, pe iskoli. Ména. Mécsi majmúj száraz le savale. Miért na keraszkodi, hogy akának andi luma, na andi luma andó ungro savale, kassi egy szakma, katari gázsa, kodó hétkéznapi dolog. De ka akának romen szé szakma, és andi kodi kerel bútyi, dikhez szoszko gogyaver. Ka maskar gázsa kérdez pe, szityolasz andi iskola, és szársukár ezt ráilpe. Hájtyos savuro mécsi kerel kadi. Jelen szóta csikerel kádi, mert na kádi bajárel, bajárész lesz. Na kádi bajárész lesz, dik, aha, ame penas, csóre prostúre. Szabú csikere, igen, nem csak csóre kode prostúre. Bajárnópe, orvosúre bajárnópe, szityárépe bajárnópe, ügyvédúre bajárnópe, hárále bajárnópe, hajame.

0: Nahola je vinbe meng kudite prno tu menge gata laja v sas an kiskor sas kado baro mula chago surati festival is grastenza jane gaje ta je rom do pera tu menge variso e grastenge hindipe is manusha sas an do kiskorish Deşezere manuşa sas, so desa savri.
1: Bugine.
0: Bugine, bugine, baro mula çago.
1: Sarsi kodu ka savo fölvonulás.
0: Igen, po fölvonulás, i pálása lesz konsas. No, pene mange konsas.
1: A mare prala.
0: E so kérdine?
1: Kide nas ketane o kulso e gras hindine.
0: E se gaje avri asar dene romen. Ho so keren kadala. Jale soski pa bare ke bugi sas kadi. Shavale. So gindin tu me kati sam çak. E gras tenge kulte janaste kidaso. Ketane, se gaje, kote diken, de na, duşele, na duşele gaje, duşele zere gaje sas, ale barom la çago sas. Zanen soski pabareske buci sas kadi. Na kadi sin ke bari la şav. Şay kabito sa rezin, kati sa mamerom.
1: Romale şavale, kati sa samari vorba.
0: Aşen delu sa şavale, kodi kamos, kemenu pral, opremangele amate vorbi sarasamen perom, şay vorbi saraste mukelo şukare odel, Hogyha sokár búti sajpnasz, sajávász, putyáré, hogy ami romszám, tavembak, talásendév lesz.

Kadungriko rádió voszasz, perománi síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, te márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz, sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: dala z jotiko koro, korepseko beljamu. Για να σε δουνε τα μάτια μου και να χαρεί η καρδιά μου. Για να σε δουνε τα μάτια μου και να χαρεί η καρδιά μου.
1: A Duna Media Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Kreszta István.
2: A Carla's Dream nem egy angol regény címe, hanem egy moldovai zenei projekté, amely egy évtized alatt nem csak a volt kis szovjet tagköztársaság toplistáit hódította meg, hanem Románia ötször nagyobb zenei piacát is bevette. Sőt, a Carla's Dream nótái Oroszországban és a közép-kelet-ázsiai országokban is slágerek lettek. Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek Zenéje című műsor mai szerkesztője Kreszta István köszönti Önöket. Mai műsorunkban a Carla's Dream projekttel ismerkedhetnek meg. Elsőként hallgassuk meg a Naud Nem Hallom című dalukat, amely a 2021-es esztendő abszolút román slágere volt, és legújabb romániai partnerükkel, Emmával adják elő. A legnagyobb videó megosztó csatornán nem kevesebb, mint 32 millió megtekintője volt.

A Carla's Dream projekt 2012-ben született a Moldovai Köztársaságban. Többféle műfajt kombinál, úgyhogy a hip-hop, a jazz, a rock és a pop kedvelői is megtalálhatják benne az ízlésüknek megfelelő hangzást. A csapat tagjai azzal váltak közismerté, hogy a mai napig nem fették fel a valódi személyiségüket. Minden nyilvános fellépésen festett arccal, fekete felhúzott kapuc és anorákban jelennek meg. A valódi személyiségüket csupán a közvetlen munkatársaik ismerik. A csapat szóvívőjéről és szólóénekeséről is csupán annyit lehet tudni, hogy Sergio a neve és jelenleg 53 éves. Azért van ő az előtérben, mert ő beszél a legjobban románul. A Carla's Dream betű szó, amit csak a projekt lezárása után szeretnének felfedni. Az első száma 2012. január 20-án jelent meg a YouTube-on, azonban ez a hangvétele és durva nyelvezete miatt nem rádiós platformra készült. Első dalai egyike már jóval líraibb hangvételű. Az orosz nyelven énekelt Vljubljeni szerelmes című dal már a megalakulásuk évében 2012-ben hatalmas siker lett.

A Pohúj című nóta hozta meg a Carlas romániai teljes berobbanását. 2013-ban a nótát az akkor már nemzetközi szinten is jól ismert Innával adják elő. A Pohúj mozaik szó, aminek magyar fordítása körülbelül így hangzik: egyenletesen besugárzott huligán, obstruktív patológia.

0: A Carla's Dream első romániai koncertjét Jászban 2014-ben adta, azután következtek a nagyvárosok Bukarest, Kolozsvár, Temesvár. Ezek még nem voltak nagy volumenű előadások, ekkora Carla's főleg egyetemi klubokban lépett fel. Most hallgassuk meg a lírai hangvételű dalukat, amelynek Könteg de Lágen bölcsődala címe.
1: Soarele a pus și pe cer e lună plină și se simte un miros de prospețime.

A Carla's Dream nap mint nap elkápráztatja rajongóit a változatosabbnál változatosabb, mégiscsak rájellemző hangzású nótáival. A Fiecsofi Lesz, ami lesz című Carla's dalt három gyönyörű énekesnő, Inna, Dara és Antonia adja elő az 1920-as évek hangulatát idézve.

2016 legnagyobb slágere a Su Pielyamja, magyar fordításban a bőröm alatt, nem csak Romániában, hanem Oroszországban, Kazasztánban és a közép-kelet-ázsiai országokban az év slágere volt. A dal Eroina hősnő címmel még ismertebb.

kedves hallgatóink, mai Nemzetiségek zenéje című műsorunkban a moldovai román zenei projekttel, a Carlos Dream-mel ismerkedhettek meg. A Kisinyov környékéről származó, valódi identitását felfedni nem kívánó, állandóan arcfestéssel és fejrehúzott fekete kapucnis anorákban fellépő, különc és titokzatos banda slágere a Victima áldozat címet viseli. 2022. január 18-án látott napvilágot a YouTube-on, ahol azóta több mint 4,5 millióan tekintették meg. Ezzel a dallal műsorunk végéhez érkezünk, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk román zenei érdekességekkel. A mai Nemzetiségek zenéje szerkesztője Kreszta István volt. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra! Зелень, да, ассортимент, щеплем, бай.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.